Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Ma is túlnyomóan derült, napos idő várható. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk nevében is, Polyák Adrien vagyok. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. Reagáltak az ellenzéki pártok frakcióvezetői a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A fideszes Bóka János a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Torockai László béremelést követelt a rendőröknek, akik szerinte tömegesen hagyják el a pályát. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. A tárca vezető emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Hozzátette, az első kézzelfogható eredmény, hogy az ukrán kormány döntése értelmében megőrzik a kislétszámú oktatási intézmények hálózatát, és biztosítják állami finanszírozásukat. Az új tanévben 73 szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban, Erdélyben. 13 erdélyi szórvány megyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást. A szülők szeptember 15-éig írathatják be gyermekeiket. A kezdeményezés célja az anyanyelvű oktatás megerősítése és a magyar közösségek identitásának megőrzése. Idehaza elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók. Már lehet pályázni a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjra. A kiadók a tavaly és idén megjelent 35 év alatti szerzők könyveit jelölhetik október végéig. Az ösztöndíj 7000 euró. Az alapítók célja, hogy ösztönözze a legtehetségesebb pályakezdőket új művek megalkotására, és támogassa a kiadott mű németországi megjelenését. Végül az időjárásról. A Dunántúlon, a középső és északkeleti tájakon jelenleg fátyol felhős, másutt derült az ég. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A kortárs jazz egyre sokszínűbb, műfajilag nyitott és globális. A 2020-as évek új hullámát London, Los Angeles és Chicago vezeti. Ezen metropoliszok kiemelkedő művészei a jazz-t hip-hoppal, afrikai zenével, elektronikával és gyakran élő beszéddel ötvözik. A közösségi improvizáció, szociális tudatosság és spiritualitás újra előtérbe került. A jazz újra utcán, klubokban és kollektívákban él, nem csupán konzervatóriumokban. Az internet és az online kultúra új ökoszisztémát teremtett. A jazz ma nem egy stílus, hanem egy gondolkodásmód, egy nyitott platform, melyből mindenki kénye kedve szerint meríthet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világhírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazz albumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagy bőgös Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Átalakítaná a megyei önkormányzati rendszert a kormány. Többen meghaltak Kijevben orosz légi csapásokban. Túlnyomóan derült, napos idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, Polyák Adrien vagyok. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Az országgyűlés mai plenáris ülésén dönt a vármegye helyett a megye, és a főispán helyett a kormány megbízott elnevezések visszaállításáról. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 1,4%-kal drágultak, miközben a háztartási energia 4,3%-kal, ezen belül a gáz csak nem 11%-kal lett olcsóbb. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Megkezdte a 13. kerület a rákos rendezői elhagyott épületek bontását. Az önkényes lakásfoglalók miatt leromlott a terület közbiztonsága, ezért az önkormányzat saját költségén végezteti el a munkákat, mondta Puchner Gábor 13. kerületi alpolgármester a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Körülbelül 100 mély szegénységben élő embert lakoltattak ki, többségük a kerületet is elhagyta. Az egykor Mini Dubai néven ismerté vált projekt immár fővárosi beruházásként készül el, de az építkezésekre még éveket kell várni. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét ért orosz légi csapásoknak. Az éjszakai rakéta és dróntámadásokban lakóházak, infrastrukturális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg, jelentették az ukrán hatóságok. Kijevben két ember meghalt, a sebesültek száma pedig elérte a 10-et. Orosz tájékoztatás szerint drónokat gyártó hadiüzemeket, valamint szállítási és logisztikai központokat támadtak. Bosznia-Hercegovina a lehető legalacsonyabb szintre csökkentené kapcsolatait Szerbiával a háborús bűnökért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladić, volt boszniai szerb katonai vezető belgrádi temetése miatt, közölte a bosnyák külügyminiszter. Első körben visszahívhatják a belgrádi nagykövetség legtöbb alkalmazottját. Belgrád képmutatással vádolta Szarajevót, hiszen korábban ők méltatták Rasim Delicet, a bosnyák hadsereg szintén háborús bűnök miatt elítélt egykori parancsnokát. Kiállítás nyílik Deák Zsuzsanna üvegművész alkotásaiból a Szegedi Kiskunst Galériában holnap. Az időbe zárt fény című tárlat 3 évtized üvegművészetének fontos állomásait mutatja be, miközben egy új, személyesebb alkotói korszak felé is utat nyit. Az október 10-éig látható tárlaton egymás mellé kerülnek Deák Zsuzsanna különböző korszakai, szakmai útjának meghatározó állomásai. Túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: a jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: You can never know what it's like, you blood like wind.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nagyon büszke vagyok, és nagyon-nagyon büszkék is lehetünk, azt gondolom. Bárhol járok a világon, mindenhol nagy szeretettel osztom meg a zenei gyökereimet, akár hogyha a saját anyanyelvemen éneklek, ami már önmagában egy nagyon különleges dolog, vagy Bartók átiratokat játszunk, vagy Kodály átirat is született az előző albumomon, úgyhogy nagyon, nagyon szeretem ezeket a zenei hagyományaimat életben tartani a jazz által is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Ma Fekete Kovács Kornél Different Aspects of Silence című albumát hallhatják összeállításunkban. Hangokkal lefesteni a csendet valahol olyan, mint tűzzel ábrázolni a vizet, eltáncolni a kövek mozdulatlanságát, erre vállalkozott Fekete Kovács Kornél trombita művész zeneszerző a cseh Robert Balczar trióval, illetve Harcsa Veronika és Dan Barta énekművésszel közös a Csend különböző aspektusai című albumán. Kornél azt mondta róla, hogy minden egyes eljátszott hang mögött ott sorakoznak mindazok a hangok, amelyek a csendben fellelhetőek voltak, így azonban megfosztattak a megszólalás lehetőségétől. A zene tehát determinál, ugyanakkor felszabadít, ez pedig a zenei koncepcióban is megnyilvánul, a megkomponált témák kollektív irányított improvizációkkal váltakozva tartják fent a felszabadító erejű kötöttségek és kötetlenség egyensúlyát. A szerzemények szövegeit Kornél olyan szerzőktől válogatta, mint William Blake, vagy a szufi filozófus és költő Rumi. Harcsa Veronika és Dan Barta énekel, tehát Fekete Kovács Kornél trombitán játszik, Witt Krisztán billentyűs hangszereken, Robert Balczar a bőgős, Kamil Stezák pedig dobol. Zömében Fekete Kovács Kornél, de a billentyűs és a dobos témáit is halljuk, csak a címeket mondom, Secret Passage, Dob és Tánc, The Guest House, Old Square, The Judgment, He is Here, The Night, Secret Path és Community of the Spirit hangzik el.

szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke, rendköve, ünnep lombja, csönd füve, béke kútja.

He is here.

0: A mai éjszakai jazzklubban Fekete Kovács Kornél Different Aspects of Silence című albumát hallhatták. Harcsa Veronika és Dambarta énekelt, Fekete Kovács Kornél trombitán játszott, a Robert Balzár trióval készített közös lemezüket hallottuk. Témacím szerint elhangzott Secret Passage, Dob és Tánc, The Guest House, Old Square, The Judgment, He is Here, The Night, Secret Path és Community of the Spirit. Így ért véget a mai éjszakai jazzklub, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weiss Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Impro. Ez volt a Jazz Club a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Pataj György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Dudás Lajos Jazz Trio, majd az Ozone Acoustic Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Fekete Kovács Kornél Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Dél.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Túlnyomóan derült, napos idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a párbeszédet Moszkvával. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot, az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizetőhelyeként működnek. Bayer Judit médiajogászt választotta a Független Közmédia Testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, a cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek. A magyar adatokon belül a legkiválóbban teljesítők aránya is csökkent, ami azt jelenti, hogy át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét, tette hozzá. Ellopták Auguste Renoir 3 festményét egy dél-franciaországi múzeumból. A térfigyelő kamerák felvételei szerint 2 rabló tört be Cagnes-sur-Mer múzeumában, ahonnan 4 műalkotást loptak el, de menekülés közben az egyiket elejtették. A képek értéke nagyjából 9 millió euró. Az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28 és 34, késő este 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap tetőzik a meleg, csütörtökön pedig egy hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal. Délmúlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világ hírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazz albumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

everything's gone.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Dudás Lajos Jazz Trio, majd az Ozone Acoustic Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Fekete Kovács Kornél Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kaltenekker Zsolt, billentyűs zeneszerző. Őt ugye azért is szeretném ajánlani, mert azon túl, hogy nagyszerű, kiemelkedő billentyűs és zongorista, nagyon jól ismerem a munkáját, ugyanis együtt dolgozunk duóban, a Mózes és Kaltenekker formációban, és egészen különleges zenei világot hoz létre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Dudás Lajos Jazz Trio, majd az Ózon Akusztály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Fekete Kovács Kornél Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bőgőt sokszor ki lehet, vagy szinte mindig ki lehet váltani basszusgitárra. Ez visszafele nem feltétlenül működik, mondjuk egy ilyen erőteljesebb, rockosabb vagy funkosabb számba egy nagy bőgő már nem él meg. Tehát egyszerűen fizikailag nem tud elég dinamikát képviselni egy helyzetbe, főleg egy ilyen intenzívebb dobolás mellett, hogy az úgy kiszóljon a hangok tömegéből. Szóval mondjuk, hogyha nagyon sarkítani akarnám, akkor azt mondom, hogy a swinger zenében egyértelműen a nagybőgőnek van a helye, a rockosabb, jazz rockosabb vagy fusionosabb zenében, meg egyértelműen a basszusgitárok valamelyikének.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Dudás Lajos Jazz Trio, majd az Ozone Acoustic Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Fekete Kovács Kornél Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Hűtlen kezelés miatt jelentette fel a szuverenitásvédelmi hivatalt a miniszterelnökség. Újra megye és kormány megbízott lesz a hivatalos elnevezés. Holnapig tart a nyári idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyenlőre nem közölt. Orosz állampolgár által tervezett szabotázs akciót hiúsítottak meg a román hatóságok. A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A szuverenitásvédelmi hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kigyulladt egy társasház teteje a főváros 14. kerületében a Stefánia úton. A tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat, közölte a katasztrófa védelem. Az első információk szerint a Puskás arénával szemben álló 4-emeletes társasház tetőszerkezete lángol, mintegy 200-300 négyzetméteren. A lakók elhagyták az épületet, senki sem sérült meg. A rendőrség lezárta a Stefánia utat az Egresi és a Tököli út között. Ingyenes szabadtéri koncerteket tartanak a hétvégén a budapesti Városháza Parkban. Szombaton a Péceli Ossó János Zeneiskola fúvózenekara, majd a Gödöllői Városi Fúvózenekar lép színpadra. A műsorban filmzenék, klasszikus művek, blues darabok és Elton John slágerei is felcsendülnek. Vasárnap a Dunakanyar együttes, majd az Etude együttes koncertezik, a többi között Erkel, Verdi, Bizet műveivel. Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshogy is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai Vijay Iyer nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Iyer játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Dudás Lajos Jazz Trio, majd az Ózon Akusztály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Fekete Kovács Kornél Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Rachel Ferrellnek szinte irigylem az őszinte őrültségét, hogy bármikor, amikor ő énekel, akkor azt érzem, meg zongorázik sokszor, akkor azt érzem, hogy bármi lehetséges, az ellentéte is, és el is hiszem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Dudás Lajos Jazz Trio, majd az Ózon Akusztály Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Fekete Kovács Kornél Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Egyébként én minden más stílust is hasonlóan csinálok, tehát nincs egy olyan hangszín, amit ilyenkor felveszek, vagy egy ilyen, tehát szerintem pont, hogy a természetesség a kulcsa a dolognak. És hát nyilván van egy csomó technikai dolog, amit meg kell valósítani, és hát az improvizációs készségnek, a time-nak, tehát hogy rengeteg olyan kis nüansz van, amitől ez jazzesebb lesz, vagy egyáltalán jobban belepasszol abba a zenei környezetbe, de hogy ennek vannak-e ilyen szigorú szabályai vagy előírásai, nem vagyok benne biztos, szerintem ezt így, hogyha valaki érzi, akkor az így működik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Dudás Lajos Jazz Trio, majd az Ozone Acoustic Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Fekete Kovács Kornél Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Októberben lesz az idei Teszed akció. Holnap este érkezik a lehűlés. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 ezer ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Lakhatatlanná vált az a 14. kerületi épület, ahol délután mintegy 600 négyzetméteren lángolt a tetőszerkezet. A tűz két lakásra, három erkélyre is tovább terjedt, valamint több épületet is veszélyeztetett. A fővárosi Stefánia úti társasház víz- és áramhálózata is megrongálódott, ezért a lakók nem térhetnek vissza otthonukba. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-éig lehet jelentkezni. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, a koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg. A klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban. Erről beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában a Balatoni Kör alapítója. Kardos Gábor szerint a Kádár korszakban kialakult tömeges fürdőturizmus helyett az európai vízpartokra jellemző úgynevezett Riviera modell kiépítésére és a siesta bevezetésére lenne szükség. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshogy is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreáli kistestvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Intro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Dudás Lajos Jazz Trio, majd az Ózon Akusztály Quartet koncertje hallható. Majd ezt követően a Fekete Kovács Kornél Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Fekete Kovács Kornél Kvartett koncertje hallható. Közreműködik Witt Kristán, Robert Balzár és Kamil Slezák, valamint Harcsa Veronika és Dan Barta.

0: Köszönjük szépen, Harcsa Veronika. Vit Krisztán, zongorában.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

is yours to do. Don't do what is not yours to do.

됐습니다. Pojďme šunem Dan Barta, to Robert Baza Trio.

0: Köszönjük szépen, Vid Kristen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Fekete Kovács Kornél Kvartett koncertjét hallották. Közreműködött Witt Kristen, Robert Bazar, Kamil Slezák, valamint Harcsa Veronika és Dan Bárta. A felvétel a Magyar Zeneházában készült 2024. január 13-án.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Dudás Lajos Jazz Trio, majd az Ozone Acoustic Quartet koncertje hallható. Közreműködik Philip van Endert és Leonard Jones, valamint Christoph Monio, Spányi Emil, Szandai Mátyás és Joe Kvicki.
2: A musikálisches Trio auf die Bühne bitten, Sie hören einen Klarinettisten, der zu den ganz großen europäischen Stilisten gehört. Ich darf die Band vorstellen, Sie hören Leonard Jones am Bass, Sie hören Philip van Endert an der Gitarre und Sie hören Lajos Dudas an der Klarinette. Lajos Dudas Trio.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Lena Jones, van.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Night and day.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hiány, ki tanúskodna erről? Talán ti? Én a koboldmakik, koboldmakik apja és nagyapja, aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek, mégis egész, mégis egész, mégis egész, mégis egész.

rendköve ünneplompja, csöndfüve, béke kútja.

0: Csönd. Béke.
1: Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazzlabor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. A Szakcsi Rádióban. Ez volt a Jazzlabor. A Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.